festa estéril, mala Maria, s'ha vist el quimima, mas és ama Thomas, que su llur de Romas, naina, comas, caina, no pole olvina, en el restaurant i laval, silmis laike cabal, amoi, eftur, jutloi, tervitus nimellinen, seges laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.